0: I don't understand you.
1: Och sen pero no tanteng.
2: Mi scusi, ma non capisco. Förlåt jag, fast du inte vad du säger. Fyrirgerðu, ég skildi þig ekki. Ek forstod ik sikadusa.
0: Ik verstegeni.
3: Æja dinikin, nem ertem.
2: Sorry, mér ek brækja nýtt.
0: Como les queo, ni les agam, copa erkeð agud.